0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök október 4-i magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Szeptember utolsó hétvégéjén immár 21. alkalommal keltek életre Vörösmar történelmi borútjai. A több mint két évtizedes hagyományra visszatekintő rendezvény idén is a borra, a borászokra és Vörösmart egyedülálló mély útjaira, a szurdokokra helyezte a hangsúlyt. A szervezők kétnapos programmal készültek, a péntek a kiváló minőségű prémium boroké és a különleges esti hangulaté. Míg a szombat a hagyományos bormaraton, a gasztronómiai kínálat, a kulturális és szórakoztató programok, valamint egy nagyszabású koncert jegyében telt. Az eseményt a Szurdok Egyesület szervezte, az egyik főszervezőt Bisztricán Hajnalkát, majd Szabó Attilát, a Szabó Pincészet tulajdonosát hallják.
2: 21 évvel ezelőtt, mondhatom, hogy viccből indult ez az egész, és akkor az akkori falunap keretén belül csináltunk egy ilyen kis bormaratont, ahol csak kizárólag a vörösmarty helyi kispincéseket kapcsoltuk be. Ha jól emlékszem, akkor 10 pince volt akkor. A következő évben akkor már nem poénkodtuk el az egészet, mert már elkezdtek jelentkezni a szomszéd falukból is, a többi híre ment. Az első maratonon 40-en vettek részt, vörösmartiak persze, nem volt egyetlen egy idegen se, és hogy nőtt ez ki magát. Ment híre, sokáig úgy csináltuk, hogy nem volt Facebook, nem volt semmilyen weboldalunk, semmi, azt sem tudtuk, mi az internet 2000-ben, és akkor még szórólapoztunk, plakátoltunk, tehát akkor így működött még a dolog, és akkor is beindult valamilyen módon, és most már hát több ezer, tehát nincs parkoló a faluban, most, és még mindig jönnek, csak jönnek, nem tudtam bánni az udvarban, rengeteg ember, hál' Istennek szép idő volt. Nagy öröm az, hogy 50%-a a vendégeinknek most teljesen új vendégkör. A másik 50 az a visszatérő, visszajáró, de természetesen egy bizonyos idő után azért 20. alkalom után persze, hogy már megunja az ember, gondolom, ezért, vagy már kiöregöttünk, tehát 20 év alatt az ember megöregszik, és már nem bír annyit inni. Hát az idén 21 pince van, mindenhol szokásos, deci bort kell elfogyasztani, pecsételtetni, és akkor most az az újdonság, hogy a reformátusban van egy kis csengő, és aki először odaér, az megcsengeti a csengőt, hogy happy, mi itt vagyunk. Hát megpróbáltuk egy kicsit változtatni, hogy ne legyen az a sablonos maraton, kis újdonságot belehozni. Az egyik a legnagyobb, a Vinkus Maiko. Ez azért Maiko, mert hát Vörösmarc Mejvát sárkány. Tehát így kötöttük össze, és csináltattuk, ő lesz a védő figuránk, megcsináltattuk élőbe, tehát ez ilyen másfél méter magas, és belebújik a emberke, és majd sétálni fog itt a faluba, a Vinkus Maiko mindenkit üdvözölni fog, és majd élvezni. Ő nem annyira élvezni, mert nagyon-nagyon meleg van bent, de a vendégek szórakoztatására találtuk, lehet vele fényképezkedni, nagyon aranyos. Akkor van a karaoke. Meglepően sokan jelentkeztek, nem is gondoltam volna, hogy ennyire nagy érdeklődés kelt a karaoke, mert előre kellett jelezni, hogy aki kezeli ezt a dolgot, hogy tudja előre, ne akkor keresgélje, és meglepően sokan jelentkeztek, úgyhogy remélem fölérök addigra, mert erre én is kíváncsi vagyok. Akkor olyan csapat, aki viccesen van fölöltözve, és most itt a regisztrációs pultnál látom, hogy igen, sokan komolyan vették ezt, és nagyon sok csapat. Van itt lilahajú csapat, kóboly csapat, akkor van, látom, 60-as évek beli csapat. Nagyon sok csapat beöltözött, és nagyon aranyosak és jókedvűek. A tegnap esti koncert nagyon sikeres volt, szintén több mint 1000 vendég volt. Tegnap esti fizetős volt, már minden fizetős kötelező fogyasztású volt, a mai nem.
1: A Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi kara és az Eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem jogi kara között több évtizedes szakmai kapcsolat áll fent. elsősorban regionális tudományos projektek, jogtörténeti kutatások, valamint konferenciák keretében. Emellett az Erasmus Plus programokon keresztül a két kar hallgatói és oktatói is lehetőséget kapnak a szemeszterek alatti tapasztalatcserére. A Szegedi Egyetem jogi karának egyik oktatója Karsai Krisztina.
3: Igen, igaz, hogy ez a konferencia ez nem feltétlenül ilyen írott megállapodásokon alapul, hanem nyilván az oktatók, a kutatók jelentkeznek témáikkal, és akkor a szervezők eldöntik, hogy mely téma illeszkedik a konferencia programjába. De egyébként ezzel az egyetemmel a Szegedi Tudományi Egyetemnek van együttműködése, aminek úgymond írásos nyoma is van, van olyan szerződésünk, ami alapján mind az oktatók, mind a hallgatók eljöhetnek, vagy meglátogathatják egymás iskoláját, és a hallgatók akár részképzésen vehetnek részt, az oktatók pedig rövidebb tartalmú, úgynevezett oktatói mobilitással érkezhetnek ide is, illetőleg a horvát kollégák is eljöhetnek Szegedre. És egyébként ez az oktatói mobilitás, ez azért sokszor alapját képezi az ilyen jellegű együtt dolgozásnak is, mert akkor eljövünk konferenciára is, mi is hívjuk a horvát kollégákat. Szegeden én a jogi karon dolgozom, és ott már többször láttunk vendégül professzort innen eszékről, illetőleg PhD hallgatót is, aki tanulmányúton vett részt nálunk, mi több graduális joghallgatók is jártak már nálunk, és közösen magyar joghallgatókkal dolgoztak jogösszehasonlító projekten. Én azt gondolom, hogy nagyon gyümölcsöző, és nagyon sok szempontból van létező együttműködés, és az, hogy ilyenkor egy-egy konferenciára el tudunk jönni, most ha jól számolom, Szegedről vagyunk öten, az is azt mutatja, hogy jelentős az érdeklődés, és komolyan gondoljuk azt, hogy itt azért nagyon sok új információt megtudunk, tudományosan is jó, meg hát azért az emberekkel találkozni is jó.
1: A legjelentősebb uniós jogi konferencia sorozat az ECLIC, amelyet az Eszéki Egyetemen szerveztek meg. Az Európai Unió, mint globális szereplő, az Európai Unió geopolitikai helyzete az új világrendben címmel.
3: Ez a konferencia, ez ugye a tizedik ebben a sorban, amit ez az Eszéki Egyetem szervez, és mindig európai jogi, európa politikai témákat tűznek a napirendre. Mi a jog különböző területeinek egyes részletkérdéseit hoztuk. Én a kollégámmal, Gyula Cámival olyan kérdéssel jöttünk, ami büntető eljárásjog. Azon belül is azzal foglalkozik, hogyha van valamilyen eljárásnak nemzetközi vonatkozása. Például a bizonyítékok külföldön vannak, mert valaki mondjuk olyan, hát most fogalmazunk így, bűncselekményt megvalósító, mondjuk Facebook posztokat írogat, vagy online csalást realizál, hogy mindazok a bizonyítékok, amivel mondjuk vele szemben, aminek alapján a büntetőjárás le lehet sem folytatni, külföldről kell beszerezni, és ráadásul elektronikus a bizonyíték. Csomó olyan dolog van, ami teljesen új a mi hagyományos gondolkodásunkhoz képest. Na, hogy ezt hogy lehet megugrani, ezt a problémát. Ezzel kapcsolatosan nyilván vannak országok között megegyezések, az Európai Unió is szabályokat alkotott, de nagyon sok problémát okoz, hogy mondjuk például egy magyar bíró, vagy egy magyar ügyész megkeresheti-e, mondjuk akár, ha mondjuk eszéken lenne valamilyen service provider, szolgáltató valamilyen internetes cégnek, hogy megkeresheti-e az, hogy közvetlenül a horvát hatóságok bekapcsolása nélkül fölhívja az itteni számítógépes céget, hogy akkor lesztek szívesek az adatokat átadni. Ez a kérdés. Én szerintem ezt mindenki érti, és ez rendkívül sok problémát fölvet, szuverenitási kérdést, hogy jön ahhoz egy magyar hatóság, hogy egy horvát céget szólítson föl valamilyen feladat teljesítésére, de ez minden EU-s viszonylatban. Mert hogyha ezek a magáncégek nem teljesítik az ilyen kéréseket, akkor nagyon súlyos pénzbírsággal számolhatnak. Na és akkor mi a kollégámmal ezt hoztuk, hogy mik a fő kérdések, hogy lehet előre menni, honnan várjuk azt, hogy valami fajta jó értelmezés legyen, meg hogy lehessen ezt alkalmazni.
4: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
5: Piesma kończymo, a umprócz, wiedzą, ezek rájú.